igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fesztre lehetett páros belépőket nyerni, és halka jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi bulikban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Opel Eyed, Joel Corey, a Galantis, Stay Longer, vagy éppen DJ Metzger Viki is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencünk a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepe meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle, a Galantis-szal a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zeneórát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így, ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Calvin Harris, Sam Smith, Promises itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle a Very

Csak igazi mai sláger megy, nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású, a Radio 1.hu-n erről is jön.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Nyári közlekedési tanácsokat adott a Magyar Közút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megérkezett az idei év első jelentősebb hőhulláma. Az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki, amely kedd éjfélig van érvényben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező kánikula komoly terhelést jelenthet a szervezet számára. Ezért a déli órákban érdemes kerülni a közvetlen napsütést, és fokozottan figyelni a folyadékpótlásra. Arra is felhívják a figyelmet, hogy gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad a parkoló autókban hagyni. Újabb fejlesztésekre készül a kormány a Városligetben. Vitézi Dávid közlése szerint jövő tavasszal indulhatnak el a parkolási munkálatok a Városligetben. A miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. A kormány döntése alapján emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. A nyári szünet kezdetével megnövekedő forgalomra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút. A társaság a közösségi oldalán közzétett videóban arra hívja fel a figyelmet, hogy utazás előtt érdemes tájékozódni az útvonalról és az aktuális forgalmi helyzetről. A szakemberek hangsúlyozzák a megfelelő követési távolság betartásának fontosságát is. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztette a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. A hőmérséklet napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet, de folytatódik a hőség, akár 37 fok is lehet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után. Az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is két ótól, állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, amit

csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben rát arra, hogy akusztikus verziót is, nem csak hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban, mostanában még a szósorban, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen, Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is telibe, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek, és most például a hírek után a Shout Up folytatom, és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Religion a rádió.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Egyeztetést vár a kormány az aszbesztszennyezés ügyében. Elkezdődött a nyári szünet, a biztonságos rollerezésre figyelmeztet a rendőrség. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Valódi egyeztetést és válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, hogy ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Véget ért a tanév, megkezdődött a diákok számára a nyári vakáció. Az iskolákban tegnap tartották az utolsó tanítási napot, így a tanulók mostantól csak nem 10 héten át pihenhetnek. Az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a most lezárult tanévben több mint 700 ezer diák járt általános iskolába, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felső oktatási intézményben tanultak. Egyre több a rolleres baleset, emiatt tanácsokat ad a közlekedőknek az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. A rendőrök azt javasolják, hogy a rolleresek mindig viseljenek bukósisakot, amely jelentősen csökkentheti a fejsérülések kockázatát. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy ne közlekedjenek túl nagy sebességgel, és ne szállítsanak utast a kétkerekűeken. A mentőszolgálat adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyermek szenvedett súlyosabb sérülést rollerezés közben. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Utóbbiakból délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel az északi középhegységben és a középső ország részben. Továbbá a nyugati határvidékekre is besodródhat néhány csapadékgóc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma a térségben 31 és 36 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet. Hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV. Ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek. De ilyen ki Katy Perry, Snow és a Kálmán.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tennie azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerül, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Több benzinkúton is már a védett ár alatt tankolhatunk. Külön járatok segítik a közlekedést ma a múzeumok éjszakáján. Itt a Kánikula. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A jövő héten már dönthet is az országgyűlés az üzemanyagárakra vonatkozó szabályok módosításáról. A parlament honlapján megjelent előterjesztés szerint megszűnhet a védett üzemanyagárrendszer. A javaslat indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása lehetővé teszi a hatósági árak kivezetését. A tervezet ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a szakminiszter ismét bevezesse az ármaximumot. A hazai kutak többségénél már a korábbi védett árnál is olcsóbb az üzemanyag. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a legtöbb töltőállomáson jelenleg kedvezőbb áron lehet tankolni. Gépész László úgy fogalmazott, hogy amennyiben tartósan rendeződik a Hormuzi szoros térségében kialakult konfliktus, az üzemanyagok ára tovább csökkenhet. A szakember szerint ezt követően az árak egy alacsonyabb, reális szinten stabilizálódhatnak. Idén is rendkívüli járatokkal készül a BKK a múzeumok éjszakájára. A program helyszínei között 7 útvonalon közlekednek majd a múzeumi buszok, amelyeket a rendezvényre szóló karszalaggal lehet igénybe venni. A járatokat azok is használhatják, akik Budapesten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkeznek. Ma éjszaka emellett nosztalgia járatok is indulnak, ezekre azonban csak külön nosztalgia jeggyel lehet felszállni. Itt a Kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. A hőmérséklet napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet, de folytatódik a hőség, akár 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseli lesz, minden info a radio1.hu. Egy pedig a Maroon 5-vel és Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő órában is, megállás és felesleges duma nélkül. Elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat

0: viszont egy hatalmas kedvencről, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera City remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Balázsékkal. A Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Hammersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, persze nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Nyári közlekedési tanácsokat adott a Magyar Közút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megérkezett az idei év első jelentősebb hőhulláma. Az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki, amely kedd éjfélig van érvényben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező kánikula komoly terhelést jelenthet a szervezet számára. Ezért a déli órákban érdemes kerülni a közvetlen napsütést, és fokozottan figyelni a folyadékpótlásra. Arra is felhívják a figyelmet, hogy gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad a parkoló autókban hagyni. Újabb fejlesztésekre készül a kormány a Városligetben. Vitézi Dávid közlése szerint jövő tavasszal indulhatnak el a parkolási munkálatok a Városligetben. A miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. A kormány döntése alapján emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. A nyári szünet kezdetével megnövekedő forgalomra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút. A társaság a közösségi oldalán közzétett videóban arra hívja fel a figyelmet, hogy utazás előtt érdemes tájékozódni az útvonalról és az aktuális forgalmi helyzetről. A szakemberek hangsúlyozzák a megfelelő követési távolság betartásának fontosságát is. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztette a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. A hőmérséklet napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet, de folytatódik a hőség, akár 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is. Általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásukról mindenféle érdekességet, fun fact-et, meg sztorizgatnak a tesók. Ez meg az igazi mai

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel. Ez a Heartline.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrs vezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készüljünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrs vezérterek között ezen a hétvégén nem jár.

0: Rovas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Egyeztetést vár a kormány az aszbesztszennyezés ügyében. Elkezdődött a nyári szünet, a biztonságos rollerezésre figyelmeztet a rendőrség. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Valódi egyeztetést és válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, hogy ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Véget ért a tanév, megkezdődött a diákok számára a nyári vakáció. Az iskolákban tegnap tartották az utolsó tanítási napot, így a tanulók mostantól csaknem 10 héten át pihenhetnek. Az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a most lezárult tanévben több mint 700 ezer diák járt általános iskolába, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felső oktatási intézményben tanultak. Egyre több a rolleres baleset, emiatt tanácsokat ad a közlekedőknek az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. A rendőrök azt javasolják, hogy a rolleresek mindig viseljenek bukósisakot, amely jelentősen csökkentheti a fejsérülések kockázatát. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy ne közlekedjenek túl nagy sebességgel, és ne szállítsanak utast a kétkerekűeken. A mentőszolgálat adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyermek szenvedett súlyosabb sérülést rollerezés közben. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Utóbbiakból délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel az északi középhegységben és a középső ország részben. Továbbá a nyugati határvidékekre is besodródhat néhány csapadékgót. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma a térségben 31 és 36 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai sláger.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szeretne lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó, korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév.com kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Rádió 1.hu. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren,

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
11: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
10: Irány az Auchan, spórolj okosan!
12: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gore és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
2: Több benzinkúton is már a védett ár alatt tankolhatunk. Külön járatok segítik a közlekedést ma a múzeumok éjszakáján. Itt a Kánikula. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A jövő héten már dönthet is az országgyűlés az üzemanyagárakra vonatkozó szabályok módosításáról. A parlament honlapján megjelent előterjesztés szerint megszűnhet a védett üzemanyagárrendszer. A javaslat indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása lehetővé teszi a hatósági árak kivezetését. A tervezet ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a szakminiszter ismét bevezesse az ármaximumot. A hazai kutak többségénél már a korábbi védett árnál is olcsóbb az üzemanyag. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a legtöbb töltőállomáson jelenleg kedvezőbb áron lehet tankolni. Gépész László úgy fogalmazott, hogy amennyiben tartósan rendeződik a Hormuzi szoros térségében kialakult konfliktus, az üzemanyagok ára tovább csökkenhet. A szakember szerint ezt követően az árak egy alacsonyabb, reális szinten stabilizálódhatnak. Idén is rendkívüli járatokkal készül a BKK a múzeumok éjszakájára. A program helyszínei között 7 útvonalon közlekednek majd a múzeumi buszok, amelyeket a rendezvényre szóló karszalaggal lehet igénybe venni. A járatokat azok is használhatják, akik Budapesten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkeznek. Ma éjszaka emellett nosztalgia járatok is indulnak, ezekre azonban csak külön nosztalgia jeggyel lehet felszállni. Itt a Kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
2: Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. A hőmérséklet napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet, de folytatódik a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Weekend.
1: Nem tudom, hogy olvastátok-e a hírt, hogy egy fiatal ember bérelt egy elektromos rollert, ráállt, elindult, nagy gáz, és gyakorlatilag 300 méterrel az elindulás után pont azon posztoló rendőr előtt taknyolt egy rohadt nagyot. Viszont
2: nagyot fikázott, igen.
1: Igen,
2: nagyot
1: igen, azt hiszem, el is tört is a kezem, vagy valami ilyesmi, hogy a válla el is tört. A lényeg a sztoriban, hogy ugye, hát bíróság elé került az ügy, hogy elektromos rollerezett, nem veszélyeztetett senkit, senki ott nem volt a közelben, lehet, hogy a rendőrök megijedtek, hogy elesett. 1,8 millió forintos büntetést kapott.
2: Mert
1: részegen vezetett.
2: Na de várjál, ha részegen vezetsz, akkor kapsz egy 50 000-es vagy 100 000-es szabálysértést, vagy csekket, vagy megbüntetnek, hogy elveszik a jogsidat. Mi az, hogy 1,8 millió forint?
1: Igen, másfél évre ugrott a jogsia, tehát ez is benne van. 1,8 millió forintos a büntetés, és most ugye az van, hogy még másodfokra viszik, mert 2 millió kettőt akarnak.
2: Ne csinálj, teljesen irreális. Teljesen irreális.
3: Az lehet, hogy mert hogy olyan borzasztóan magas volt a véralkohol szintje, tehát sakár részeg volt, az lehet, hogy azért lett ennyire magas ez a díj.
2: Na de nincs egy 2 millió forintos büntetés, hát akkor elveszik a jogosítványodat, elindul ellened egy eljárás, eltiltanak a vezetéstől, értem, hogy a vérében most volt 2,2 000, de hogy az haladó. Itt az van. Tényleg haladó.
1: A Pesti Központi Bíróság, egyébként a csávó nagyon korrekt volt, lemondott a izéről a tárgyaláshoz való jogról, hogy ez gyorsabban haladjon, együttműködött, tettét megbánta, minden megvolt, a központi kerületi bíróság mérlegelte a büntetlen előéletet, a beismerést és a kizárólagos saját sérülést, mint enyhítő körülményt, majd összesen 1,8 millió forintos pénzbüntetésre ítélték a fiatal.
2: Az a baj ezzel szerintem, hogy itt most olyan nagy a káosz így az e-rollerek, meg a rollerezés, meg minden szinten, hogy nincs ez rendesen szabályozva. Tehát, hogy igazából a Kressznek kellene ezt jól szabályoznia, hogy ez most megfelel annak, hogyha én autót vezetek? Ez annak felel meg, hogy én bringát vezetek? Nem. Ugye, mivel a Kressz nem mond semmit az e-rollerekről, így igazából gondolom, hogy az ügyészség is az ittas vezetés kapcsán azt tudja nézni, hogy ez nagyjából olyan, mintha te autót vezetnél, de nem.
1: De?
2: Tehát, hogy ugyanakkor értem, hogy de. Na de, hogy ez kellene szétszedni. Vagy akkor mondjuk azt, hogy ugyanaz, mint autót vezetnél, legyenek rá ugyanolyan szabályok, de hogy rohadt nagy a káosz a rollerek kapcsán, a bérletű rollerek kapcsán, és ugye most az ügyészség meg a hatóság az úgy tekinti, mintha a tettes személyautót vezetne. De te nem személyautót vezetsz azért, te rollerezel, az nem ugyanaz.
1: Jelen pillanatban ugyanaz a hatály alá esik a dolog, nem kerékpárnak minősül, ugye, de tök érdekes, hogy például az e-bike, az elektromos rásegítéses bicikli, az kerékpárnak minősül, mert ott neked effektíve ugye hajtanod kell ahhoz, hogy rásegítsen, ez a logikája a dolognak, tehát az bicikli. A roller pedig, mivel önálló közlekedésre képes emberi erőhatás nélkül, mert csak a gázt kell nyomnod, a gázkart, ezért az autóhoz hasonlónak minősül. A 2,2 000-es véralkohol az négyszerese a bűncselekmény színnek, és azt mondta a bíróság, hogy igaz, hogy csak a csávó sérült meg, de hogy ez innentől kezdve akkor is sérüléssel járó balesetnek minősül.
2: Még érte? Ha te saját magadnak is okoztad, és lemondtál a tárgyalásról, és elismerted, hogy hibás vagy. Egyébként szerintem hosszú távon ezeknek a rollereknek az lesz a sorsa, ami már skandináv országokban zajlik, hogy le fogják őket váltani majd az elektromos biciklik. Tehát, hogyha elmész például Skandinávba, az mondjuk Kopenhágába, akkor ott azt látod, hogy a rollerek száma minimális, sőt egyáltalán nem, és kiszorították őket a sokkal kulturáltabban vezethető elektromos bringák, mondjuk nyilván egy bringás nemzet van szó, és minden sarkon bringabérlés, és többen közlekednek bringával, mint autóval. De hogy például Brüsszelből is kitiltották, jó, most nem jó hasonlott, mert Brüsszelt meghalljuk mindenki, gondol valamire, de 2025 januártól nem tudsz elrollerezni. Tehát egész egyszerűen nincs rollerbérlés, és nincs az elektromos rollereket úgy, ahogy van leállították. Nem feltétlenül ez a megoldás, de miért nem veszünk át valami európai szabályozást, ahol ez működik, ahol ez ki van találva, ahol ez jól van kitalálva, ugye más, ha bérelsz, más, ha sajátod van, más, ha elektromos biciklivel mész, valamit csinálni kell. Hát a sürgősségi, az tele van koponyatöréses fiataloknak, mert állandóan esnek, kelnek, és fölszállnak ezekre a rollerekre, és nem tudják őket kezelni, kicsi a kerék, jön egy gödör, bukó nélkül leakad, azonnal elszállsz.
1: Na most itt a bukó kérdés, ugye? A bukós is a kérdés,
2: igen.
1: Amit felelős rollerező, lásd, ami Gyulánk, használ. Igen, ám, de ha bérelek egy rollert,
2: nincs
1: bukó.
2: Nincs nála
1: Igen, meg kéne oldani, hogy legyen rajta bukó, ugye? És akkor ez már egy biztonságtechnikai dolog, még egy adat, mert Zsül mindjárt jön valami fontosabb, de még egy adatot hadd mondjak, hogy a rolleres balesetek 80%-át a bérelt rolleresek okozzák. Tehát ez is egy tök érdekes.
2: Igen, hát nem vagy hozzászokva, nem ismered, nem tanultál meg rendesen rollerezni, persze.
0: Én olvastam azt, hogy külföldön összehajtató bukós isak van, ami tudom, hogy nem egy teljes...
2: Van egy ilyen kis doboz,
0: abból kiveszed, fölrakod a fejedre, és használod ki.
2: De az 1,8 millió az kicsit erős azért. Tehát én értem, hogy az ügyesség is most azt próbálja szabályozni, hogy oké, a Kressz nem szabályozza, majd mi nagyon szigorú büntetést érünk mindenkire, hát ha akkor a rolleresek megérnek. De ez megint nem a végrehajtó hatalomnak kellene ez, hanem a Kressznek kellene valami egységes dolgot kitalálni, amit aztán mindenki betart. 2 millió azért, mert az egy kérdés,
1: az egy kérdés, hogyha mondjuk te autóval hozol ilyen fokú részegséget, tehát 2-2-t, összetöröd magad, igen, és ugyanígy eltörik a vállad, az is 1,8.
2: Én nem hallottam még 1,8-as büntetésről. Nyilván, ha a véralkohol szintet a sakál szintjén van.
1: 2-2, tehát ilyen nincs. Klinikai halál közelében volt.
2: A 2-2-ben bele szoktak halni, tiszed bíróság. Dicsérjük meg a fiút, hogy ez két lábon, hogy ezt élő, két lábon kihordta. Nem sokáig egyébként. De az 1,8 azért az nagyon túlzónak tűnik. Az nagyon túlzónak tűnik.
3: Az se feltétlenül igazságos, hogy egyébként meg kerékpározni, arra csak az a szabály vonatkozik, hogy amíg az alany biztonságos kerékpározásra alkalmas állapotban van.
1: Tehát három sört megiszol, attól te még mondjuk biztonságos vagy, vagy kettő, tök mindegy, hogy mi a mérték.
2: De ez egy fontos szabályozás.
3: Ennek ha nincs a határértéke. Hát én azt gondolom, hogy 3 deci tömény után is biztonságosan.
1: De ott a rendőr eldöntheti azt, hogy ha téged megállít biciklivel, hogy te mennyire mentél össze-vissza. Nagyon, akkor büntethet. Ha nem, akkor úgy látja, hogy te 2 sör után még szuperül vezetsz biciklit, ott nem büntet. Ha 2 sör után elkap rollerrel, még ha nem is látszik rajtad, az már büntetés, mert ez autónak, vagy hát nem autónak, hanem járműnek minősül.
2: Oké, és miért veszik el a jogosítványát? Tehát ő rollerezett,
1: mert autószerűen eszközt vezet.
2: Na de nonsense. Tehát, hogy nonsense, hogy bukod az autós jogsidat, mert most én fölülök egy rollerra, én véletlenül elesek azzal a rollerral, vagy okozok valamit, hogy mi köze annak, hogy én ezt nem autóval okoztam, bocsánat, én rollerezt, te béreltem egy rollert.
1: És azért az nem ugyanaz. Az sem,
2: hát a motorhoz már kell egy jogsi, azt megszerzed, motorral okozod, de elveheti a motoros jogsidat.
1: Is.
2: Vagy akkor legyen jogsi, de ne bukjam már az autós jogsimat. Értem a szigorítást, de másfél évre elveszik az autós jogsirat, mert elestél egy rollerral. Tehát a kettő nekem nincs azonos kategóriában. Ugyanakkor értem, hogy ittosan vezeted, de befizette a büntetést, a hülye magát törte össze. Tehát nagyon katyvasz a szabályozás igazából. Mindenki balra jobbra nincs. Nincsen.
3: Nem tudod,
1: hogy mi van. Azért vagyunk így ezzel a témával, mert ránézel egy rollerre, és nem érzed úgy, hogy ez egy közlekedési eszköz. Az egy másik dolog. Mennyivel megy az ön rollerre, Gyula? Ha ki van ütve, ugye, mint a tied?
0: Nem, ha nincs ki ütve,
2: mennyivel
0: az, az 35-tel.
1: 35-tel? Egy korrekt csávó vagy, igen. Azért én tudom, hogy ezt hol kell elvágni, melyik kábel, hogy ez 70 legyen.
2: Tud olyat is, nem ez a típus, de van ez olyan, nem. Ami van. Igen, azzal mentem haza egyik balatoni éjszaka, Zamárdi Bosszárszóra.
3: Mennyivel?
2: Hát az nem volt egy...
3: És milyen állapotban?
2: Azt engedd el.
3: Volt egy ilyen hónod alatt.
2: Plázsos buli után, nem a sajátom után, de mentem. Mondtam, mi ez itt roller?
1: Na csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy 70-nel mondjuk motorkerékpáron már cicereksz, hogy azért 70-nél már történhet valami. A roller maga, mint gyerekjáték van egy kicsit az agyunkba, érted? Hogy gyerekként rollereztünk, és ha egy roller megy 70-nel, akkor azt mondjuk, hogy de hát ez csak egy roller.
2: De igen.
1: A motoron már fölveszed a protektoros kabátot, protektoros nadrágot, a magas szárú.
2: Igen, de azzal már azért közlekedésben veszel részt, hát de azért ezzel nem mész úgy a főúton,
1: nem
2: ezzel
1: a
2: azért
1: bizony úton mész már nem. Meg át a izé az Erzsébet hídon mennek.
0: 70-80.
3: Egy kerekű rollerrel néztem múltkor, ment mellettünk 50-nel, baszki, hát fel sem mernék rá állni, és az meg ment 50-nel.
2: Jó, nekem akkor sincs érvényben az, hogy a jogosítványomat bukom. Tehát én ezt a kettőt nem tudom összetenni. Tehát, hogy az én megszerzem kocsira a jogsimat, és én rollerezek, és elveszik a jogsimat, menjenek már fenébe. Miért nincs zéró tolerancia? Mit tökölünk itt az alkohollal? Rollerezel nem ihatsz?
1: Ez van.
2: Nem,
3: igen,
2: de nem az, hogy
3: a bicikli.
2: Jó, de akkor legyen ott is. Tehát semmi.
3: Pont az, hogy egy igazságtalan. Így van. Tehát nem. A biciklis az ihat, a rolleres meg nem.
2: Ő eldöntheti, hogy mennyit iszik, de a rolleres semmit nem ihat.
3: Amíg én biztonságosnak vélem, hogy én biztonságosan tudok közlekedni biciklivel, akkor én lehetek akár sakárészeg is, ha nem állít meg a rendőr, akkor én bemehetek 2,2 ezrelékes véralkohol szinttel a forgalomba. Úgyhogy tök részeg vagyok. Tehát, hogy ez nem igazságos.
2: Tényleg, teljesen fura az egész szabályozás.
4: 2023-ban kitiltották Párizsból a kölcsönözhető rollereket, nem véletlenül, tehát olyan sok halálos baleset volt belőle, hogy azt mondták, hogy ennyi volt. Most a Vitézi Dávidnak olvastam ugye a nyilatkozatait, dolgoznak ezerre egyébként ennek a szabályozásán. Hajnalban csodákat látok, Balázs, csak tudnám mondani neked, a Ferenciek terén külföldiek sörrel a kezébe ketten állnak a rolleren, és hasítanak össze-vissza a Ferenciek terén. Jönnek át
2: az
4: a
2: hídon,
4: mennek a Gellért tér irányába, olyan szinten erős, hogy így nézem, hogy úristen, és mennek 50-60-an.
2: E-bike-okra kell cserélni, mondom, nagyon sok skandináv országban már roller nincs, bicikli van. Kulturáltabban mész, két kereke van, nagy kereke van, nem tudsz olyan gyorsan menni, 25-nél leszabályoz, sokkal kevesebb baleset van, hát, tehát ott igen, eltűntek a rollerek jó, egész egyszerűen. És ugyanúgy a Lime-ot bérlet, Lime, csak már ők is átálltak a bringa bérlésre.
1: Mert ezt a fajta bérlést ugye a rollerrel könnyedén meg lehet oldani, e-bike-okat nem hagynád kint az Andrássy, hogy akkor jössz, lecsipantod és mész.
2: Hát, plusz, na ez megint az, hogy mi nálunk nem lehet, mert ellopják. Hát mondom, menjek Kopenhágában, nézd meg, igen, mi van. Tehát, hogy csak e-bike-ok vannak, bérelhető Lime-os e-bike-ok.
1: Ja. Vagy akkor ott van a közlekedés azon része, amikor a rolleres azt mondja, hogy jaj, esik az eső, fölpattanok a buszra. A rollert összehajtod, így magad a biciklivel nem engednek föl. Érted? Tehát, hogy van egy csomó praktikus...
3: Jó, de babakocsival meg felszállhatsz. Nem foglalasz.
2: Jó, de saját rollerrel, ja, hogy saját rollerrel nem szálltok föl. Aha.
1: De saját rollerrel fölbusz.
2: Hát a bérlő nem száll föl buszra a rollerrel. Azért akkor lecsippantod, leszállsz róla, és az irány, hogy a Lime-os rollert viszel.
1: Csak hogy miért nem bringa? Mert a bringát például nem tud fölvinni. A buszra nem engedik föl a biciklit Budapesten. Nem. A rollert összecsattintod, fölszállsz vele, senki sem igazán hozzá.
3: Azzal kapcsolatosan van bármiféle szabályozás, hogy például ki vagy hány évesen bérelheti, mert hogy én ilyen 10-12 éves gyerekeket is látok rajta, akik nyilván elkérték apának a bankkártyát, és azzal fizetnek, de senki nem ellenőrzi azt, hogy például, hogy 6-8 éves, vagy 10 éves,
4: van, a
3: és hárman állnak rajta, egymásba kapaszkodva. Tehát, hogy ez... muszáj ezzel valamit kezdeni, meg nonsense az egész, hogy nincsen erre szabályozás, miközben 40-nel 50-nel kimennek a forgalomba, tehát valamit kell vele kezdeni, de ez
2: ja, 1,8 nagyon dolgoznak rajta,
3: hogy nagyon szombos.
2: Az 1,8 az szombos. Ja, ha rollerből levizsgázom, megkapom a B-jogsit részemről, oké. Okay. Én ezzel az egész ügyben ezt tartom csak felháborítanak. Nem, a jogsinkat nem adjuk a rollerezünk, bocsánat. Tehát azért a kettőt ne hozzuk már össze.
1: Na most például akkor egy jót vetettél föl, ugye nagyon sokan vezetnek nagy teljesítményű rollert, mindenféle képzésnél. 50-nel megy a városba, és az első jobbosnál fogják úgy telibe csapni a csávót, mert nem tudja, mi a jobb kész szabály. Nem tanítják az általános iskolában a kreszt, nagyon nagy hiba, és ők úgy szállnak fel a nagy teljesítményű rollerre, ma már ugye ez szabályozva van elméletek, de biztos vagyok benne, hogy 10 ilyen rolleresből mondjuk 5-öt el tudsz kapni, aki életében nem járt kresztoktatáson, hogy ő úgy közlekedik, és átmegy a járdán, ami ugye tilos, jobbosba úgy megy bele,
2: nem tud,
1: a belvárosban előttem 100 000 ilyen volt.
3: Nekik elvileg egyébként a biciklisávot kellene használniuk?
2: Te Júli, én már sem tudom, ezek használnak mindent. Múltkor az Erzsébet időn egy kis csávónak motorról így átentegettem, hogy király vagy haver, ott csapattam mellettem,
3: érted? És próbáltad leelőzni, de nem sikerült.
2: A GS-ről poroszkáltam egy 50-nél, és jött mellettem egy mosolygó 14 éves. Hát mondom, anyukát tudja, haver, mutattam neki motorról, hogy menő vagy kis srác, röhögött, kis bukó volt rajta, úgy csapatt át az Erzsébet hídon, te mit csinálsz itt?
4: Meg hogyha neki megy egy gyalogosnak, azért azt is tisztázzuk, tehát itt most arról beszélünk, hogy ő nem vesz észre a jobbos, meg közik. De mi van, hogyha neki megy egy gyalogosnak 40-nel?
2: Hát az akkor...
4: Ne tóthal meg.
2: Lejárjon arra a gyalogos. Hát
4: járdán elől... rollereznek.
2: Most elvileg ugye ott van nekik a bicikli út, nem azon megy, ő már járdán nem mehet. Figyeljetek, én nekem egy vakon vagyok a szabályozásban, nem tudom. Tehát, hogy...
4: De mehet és nem
2: mehet. Vagy
3: nincsen szabályozás.
2: Vagy nyugat ez most igazából.
4: De mehet a járdán, mondja Zsül, 5-tel. De nem 5-tel, mert 50-tel.
3: Akkor toljad.
1: Igen. És itt megint azon, hogy nem rossz a szabályozás, mehet a járdán 5-tel. Ki tartja be? Nem rossz a szabályozás, mehet a járdán 5-tel.

0: velem.
1: Nekem ott megy a magot, csak rák már körbenyét. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
1: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
3: Várjál már.
1: Nagyon szeretem, tényleg a rádiózás mélypontja, imádom, igen. Gyere, gyere, gyere.
2: Igen, gyere, gyere, gyere.
3: Basszus!
1: Alámen.
3: De nem alámen.
2: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
1: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
2: Lát az üveget.
3: Igen.
1: Egy, beringatom magam.
3: Az elviszi a célt.
1: Hallottad a hangot? Ez egy öreg nénit eltalált szép.
2: Az előbb, de most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy hogyan fogjuk pénzét tenni.
1: Igen, jó. Oda néz! Oda néz!
3: Még egyet.
1: Rádiózás csúcsán.
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
1: És adunk élőt, erősül. Élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám. Nagyon jó, jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre.
2: Ezt
1: tette. És tényleg pénzt kaptok ki. De már meg vagyunk. Nagyon jó. Igen? Oké. Gyerünk.
2: Hopp. Kettő, három.
3: Papír, a papír, megvan, de a kör még nincs.
1: Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdte.
1: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
2: Ez még megvan, ez még benne van.
3: Ez megéri szerintem.
1: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat. Gyere, gyere Feri.
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
1: Elmondom neked, hogy a fölé köptél, tehát, hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
1: Annyi, mert vigyázz a fogsóra, Feri. Ne,
3: ne,
1: hogy az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, széttöpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, intelligenciával rendelkező emberek visszatisztenek. Egy rádiójáték.
3: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott szárszón.
1: Szárszón.
3: Milliárdos.
1: Apukák, unatkozó apukák, amik a gyerek ugráló várazik, addig te cseresznye köpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy, ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
1: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja Krisztabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
1: Igen, igen, igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. Csak én egy hallgatok, csendben vagyok. Hát... Hát ott lassan 50 éves a fiam, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
3: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
1: Hétvégén ebéd elém. Ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
1: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
2: Én magot csinálom a kezembe.
3: Ha, mutasd már meg! Nincs egy ilyen két ujjat közül?
1: Gyerekek,
3: két ujjat közül.
2: Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
3: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
1: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
3: Ez még elég jó.
1: Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
1: De hogy kiszed a gilisztát, az semmi rosszat nem
2: jelent. Nem mondom, hogy ezért teszek rá már porcukrot.
1: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
2: Ez nagyon
1: ez tényleg így van. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem szabad megnézni.
3: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több benzinkúton is már a védett ár alatt tankolhatunk. Külön járatok segítik a közlekedést ma a múzeumok éjszakáján. Itt a Kánikula. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A jövő héten már dönthet is az országgyűlés az üzemanyagárakra vonatkozó szabályok módosításáról. A parlament honlapján megjelent előterjesztés szerint megszűnhet a védett üzemanyagárrendszer. A javaslat indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása lehetővé teszi a hatósági árak kivezetését. A tervezet ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a szakminiszter ismét bevezesse az ármaximumot. A hazai kutak többségénél már a korábbi védett árnál is olcsóbb az üzemanyag. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a legtöbb töltőállomáson jelenleg kedvezőbb áron lehet tankolni. Gépész László úgy fogalmazott, hogy amennyiben tartósan rendeződik a Hormuzi szoros térségében kialakult konfliktus, az üzemanyagok ára tovább csökkenhet. A szakember szerint ezt követően az árak egy alacsonyabb, reális szinten stabilizálódhatnak. Idén is rendkívüli járatokkal készül a BKK a múzeumok éjszakájára. A program helyszínei között 7 útvonalon közlekednek majd a múzeumi buszok, amelyeket a rendezvényre szóló karszalaggal lehet igénybe venni. A járatokat azok is használhatják, akik Budapesten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkeznek. Ma éjszaka emellett nosztalgia járatok is indulnak, ezekre azonban csak külön nosztalgia jeggyel lehet felszállni. Itt a Kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli esszél. A hőmérséklet napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet, de folytatódik a hőség, akár 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: következő na. helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebben a korban örülnöd kéne neki.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye, ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, na. hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemell tartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem. Egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van rajta.
1: Kijött elég mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket.
1: Hát Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez mennyi.
1: Mi a poncsó, vagy mi? És meg is sötétbe öltözködtél.
0: Nem, van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül.
0: Nem mersz ide nézni, Gyulus? Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézi a korabeli izé, asszalterítő van rajta.
0: Rajta, nem mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta, már. Gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te hát ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli
1: semmi. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
0: Nem. Egyébként igen.
2: Ezt a
1: retro vonalat. Érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire. Én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette. Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Majd tegnap még egy asztalom.
2: És még kárlet letéptem, és ruhát hordom belőle.
1: Hihetetlen, egyszer már tusz lámpát kapcsol le az, hogy fölöltözzél. Tehát mindig sötétbe kell öltözni. Szagol meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már...
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanítás van nálunk ott diós
2: környezetben.
1: Ezekkel takarják le a hajtósógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó.
0: Élőt.
1: Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni?
0: Hát egy ilyen iszét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abban igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt, hogy hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez rajtatok, gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Nem, Balázs,
1: szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy
2: ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a láncidot, meg a lóversenyt. És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rászáll.
2: Érzelmileg kötődök.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt felső.
0: Ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak. Már nem lesz a
1: magától. De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem, kérem, nem
2: rátok is jut 50 nő legalább.
1: Most nem, de most várjál, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság férfiakat, mint zsűz. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
2: Neked mik a tapasztalatai?
1: Nem, most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsi.
0: Máha ez szüretnek minősülnálod.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátam.
0: Ez már az.
1: Most fölveszem, ami hasonló felső.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: És te leszek előtted szexi.
1: A szűknadrág domborodó ing az
0: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát te az ingjeid azok például zseniálisak, a bajban.
0: Igen, meg... nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem, igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Hát is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Vagy... Ide jön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, így a bugyi nem, ki látod a derted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az, hogy szexi tud
0: lenni. Szép, érted?
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit
1: megigazod az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd. Ritka látjuk, hogy jól felöltözve.
2: Egy vas is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kacs. Azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezett.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifitja a melbimból.
1: Jó, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: nem is beszéltük. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van. Most tök komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a külső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? Csipkével
3: bizony.
0: Nagyon adja.
3: Ilyen sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit...
0: Oké, neked mi a szép?
1: A nagymamám, aki az átmennünk a keleti kárnő utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta, kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappor, az úgy megcsapott, és ott úgy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fején nem is az se. Az se.
1: Hát a csípkés fehér nemű, az szerintem...
0: Hát ez az! Hát ez
1: az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: De neked most a Juli vállalban?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több, hát minden, könnyebb, több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen, igen.
1: Nektek
3: igen.
1: Ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vanulok,
1: nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vanulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vanulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél el érkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, tessék, hogy is.
2: Comfix.
1: Hogy comfix, az melyik
2: szexi? Amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy comfix is szép.
3: Csak te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
4: Igen, inkább. Igen, mert mindig szori.
3: Csajlapálik, aki azt mondta.
2: Comfixet nem szereted nőn.
1: A comfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amíg így össze van kötve a bugyival, nem?
2: Hát vagy nincs összekötve.
4: Vagy nincs összekötve a lényeg, hogy szomdában egy gumis.
1: Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó,
4: én csak én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
1: akkor
4: más.
1: Most
3: nyilván.
1: De, igen, de ők hogy, úgy érintek, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
4: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
4: Á, de hogy nem.
2: És ha leveszem?
4: Akkor igen. Már...
1: Ja, hogy a zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
4: Hapsi szólhat erre, szerintem hogy simán. Kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dresszkódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
4: És akkor fölöltöztetik a jövőt?
1: Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
2: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
3: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió E!

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Cameron azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a One Republic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims pop balladája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt, de

0: igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től A Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
12: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden. R&B, soul, pop, de emelkedő

mondják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány.

0: hallgatót telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió E!
1: Rádió E top 50. A 13.

Az imént Cabrad Dallas-olt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fade of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Na hadarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsé.

Manóz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskán ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Durko és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most... Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel.

0: gíroszost, a hamburgerest, a grill csirkést, mindenkit, aki a Balatonparton gyárgya a finomságokat, és üzenem, én is érkezem majd. Egyszer. Most viszont az eréket tolom a strandra, a medence mellé, van akinek a tengerpartra, aki nyaral, vigye magával a Rádió Egyet és az igazi mai slágereket, aki most van úton, annak pedig kitartás. Tudom, sokan vannak, de legalább a zene jó. A Daily Mixben mindjárt érkezik a Bones. Tényleg csak egy darab reklám, és jön a dal.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha tetszett ez a zenei óra, maradjon mindenki a következőre. Mindjárt indítok ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió 1!

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy darab reklám, és Taylor Swift dalával folytatom, The Fade of Ophelia, aminek a klipében az Eras Tour táncosaival dolgozott újra együtt, ahogy hívta a családjával, azért, az volt a célja, hogy minden egyes jelenet a klipben olyan legyen, mintha élő fellépés lenne.

0: is játszom ezt a dalt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

csak igazi mai sláger megy. Végre igazi nyár a kedvenc zeneinkkel. Hétfőtől a Rádió 1 Live Mix is Summer Edition-ben szól. Mindenki kedvenc hazakísérő műsora hétfőtől 2 órás lesz a Rádió 1 legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Arnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!
7: Balázsék ma sem szomorkodtak! A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
9: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
10: Egy beleset.
9: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztorítéket, kirak is fürdőruha. Ez bátor.
11: Mert hogy
9: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
10: Ilyen volt a hangulatom.
9: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
10: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
9: A Mária szakaszokban hol voltál?
10: Ez pontosan. Így van. Valás.
9: Nagyon fönn voltál?
10: Nagyon fönn voltam.
9: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
10: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a fotógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána még levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy sejemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak,
11: wow,
10: és azt mondtam, hogy
11: ma arról akarunk fotót.
10: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor meglátom ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
9: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom, azért nem most kell hívni bulizni. Most nagyon megy.
10: És újra is ráéreztem, több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
9: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amely voltál tegnap.
10: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága igen szituáció.
9: Most jön van.
10: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
11: Példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
10: Igen. Röcögös testeket
11: példakép
10: elővenni.
11: Vagy.
10: Igen. Minden, jöhetnek. És figyelj, te semmi nem fog tenni.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerek.

0: Rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
1: 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér nemű és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás. Újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
11: Aldi.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

radio show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt,

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az újrádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci VB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia Japán mérkőzés ma a foci VB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Lui! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Lui indítja, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, persze nem lesz.
2: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmári.hu.
6: A Durko és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Itt vannak az Alza napok. Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alza napokkal. Alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
10: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
11: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
10: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
12: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
13: Egy belesett.
12: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztorieteket, kirak is fürdőruha. Ez bátor.
14: Még
12: de hogy, mert hogy te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zárt a élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
13: Ilyen volt a hangulatom.
12: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
13: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
12: A Mária szakaszokban hol voltál?
13: Pontosan. Így van. Valás.
12: Nagyon fönn voltál?
13: Nagyon fönn voltam.
12: Ide nekem mindegy.
13: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a fotógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána még levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
14: Wow,
13: és azt mondtam, hogy
14: ma arról akarunk fotót.
13: Hogy izé, hogy mit is akartam, és akkor meglátom ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
12: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom, azért nem most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy.
13: És úgy én is rá több megkívásra, igen, mondtam tegnap, mi bajunk lehet?
12: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
13: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága szituáció.
12: Most jön van.
13: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában, úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
14: Példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
13: Igen. Röcögös testeket elővenni.
14: Vagy.
13: Igen. Minden, jöhetnek. Jöhet. És figyelj, te semmi nem fog tenni.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

SMS-en vagy Berena 0620-311-112-re. Mixelek nektek az igazi imánslágereket megszakításon kül, érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenki neked jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

0: Radio Egyet.
1: Ez így van, és József írta nekem Viberen. Hali, József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjul, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Hali, jöjjön akkor Bob Sinclair, I Can Wait, és nem sokára élő kívánság műsor itt a Radio Egyen. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztel a jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, ma fejlesztettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbak lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál. Nem baj, ez jó, ahogy van. Jó, ahogy van. Nekem kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrémmel, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Vagyunk egy páron.
2: Na, jó.
1: Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, kamarád, be mine! Ez következik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: legyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem ja, kettő Levente van, van a túlsó végén.
2: Na, igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a kapu...
2: Ja, csak a PSG, Kuki.
1: PSG? Itt kell mondani PSG, nem G.
2: Akkor PSG.
1: Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvérem, meg a barátunknak,
1: ja.
2: Mert maga
1: alaptak,
2: igen.
1: Jó, oké. Jó bulizást nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, sziasztok, hello. Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az eddig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki, a szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki. Ezért óvatosan, a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies.
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: panasz? Melyik városból?
1: Csótmaszkertről, éppen a szájidőszakban.
0: Na jó van, oké. Jól van minden, oké?
1: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a föld. Na... A felelik a tőkéket.
0: Igen, de állítólag lesz egy kis eső ma, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
1: De nálatok Franciaországban is kell leenni a tőkéket.

0: Ki milyen az üzenet? Parancsolja!
1: Kire küldjem? Legyen mondjuk Baltázsi Zsoltinak és a kedves családjának.
0: Okay. Rendben! Kelemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen a
1: névtelenget!
0: Köszönjük szépen, uram! Ciao, ciao, szia, szia!
1: Keresztetek hűvös!
0: Hello, oké, okay, ciao, szia! Alex Kenji, Nyari Feeling, Bambolez, azt hiszem címe itt a rádió, hogy ilyen ezt imádunk!

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiért tölteni az a jó kis Ed Sheeran Camera? Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Már bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Okay.
1: Szia, hello, szia. Az érdekes mesét szól, szia Kuki, szép napot. Ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel medencezünk, kutyazunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri. Ezt még koronozva szeretném kérni Ellen Brook nem zenejét, köszi. Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran Camera, ez egy Cyril Remix itt a Rádió Egyen.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tönj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebeld be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor

0: Akkor Gibi?
1: Jó, aha, Peca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
8: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
7: Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Mert a 3 DJ legenda

Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Show a Rádió Egyen.
1: A van a Tusó végén, Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Jól vagyok, mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Mi engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis számfelkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak, másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: Jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló.
1: Most már hogy hívják ezt? Nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy
1: itthon. Jó van, hát jó pihit kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki is, vagy

Gatia útközben a rádiót, és velem egy nagyon jó kis zenét különök neki, kérek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, elkezdik a Kastanfeld, és még egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké, indítom. Cookie.

0: délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kóki csak rád vár!
1: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: A vonatusó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
1: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
0: Hogy vagy?
1: Jó, dolgozunk éppen itt Pest mellett.
0: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
1: Rendben.
0: Jó, na kettőtelem Raya, jól tudom, ugye?
1: Igen.
0: Kinek szeretnéd küldeni Gizmo?
1: Abba Mónikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak és viszeletét.
0: Oké, rendben Gizmo, jó munkád, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
1: Oké,
0: Kuki, szia. Nincs mese, zene, Raya kezik nálunk, és a szám címén Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában velem.

0: tu sovegénegy anyuka, szia anyuka!
1: Szia!
0: Szia! Hogy hívnak téged?
1: Anita!
0: Anita! Anita, hány gyereked van?
1: Három!
0: Három, jaj!
2: Nézd!
0: Jó! Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó! Na! Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
1: Családom

0: que să-mi sepan la telefon alt aliu. Hello, leti rezni ogni ara ci det fan telegram in ki bulldog sto che retesh. No, ya kezika kor et chira narunk. Azizam ez a samcine.
1: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
2: Oli.
1: Oli, szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
2: Okay? Igen, mit veled?
1: Mi? Ah, velem minden oké, okay. Ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Zenét.

0: ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, ez megfelel?
1: Persze, jó lesz.
0: És kinek szeretnéd küldeni?
1: Apának.
0: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy kocsilabda. Vegye nekem egy kocsit. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
1: Vegye nekem egy csokit.
0: Csokit? Jaj, de jó fej vagy.

0: Itt van a mai utolsó telefonáló, kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
1: Szia, Luca vagyok.
0: Luca, reggelnél a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
1: Hát anyukámnak.
0: Na és mit szeretnél neki üzenni?
1: Hát megköszönöm, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
0: Még buli, mesélj csak.
1: Hát Balagási.
0: Ja, Balagás, jól sikerült, jó volt?
1: Igen.
0: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok neked, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra, és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: Ciao, ciao, szia, szia. Én búcsúzom tőletek, elnök fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től jó, az Geri. Kuki voltam, és búcsúzom, hogy ugye a reggelnéli veleszem címe Hilmi.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
9: Egy belesett.
8: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is fürdőruha. Ez bátor.
10: Még
8: de hogy, mert hogy te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zárt a élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
9: Ilyen volt a hangulatom.
8: Mi nem voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
9: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
8: A Mária szakaszokban hol voltál?
9: Pontosan. Így van.
8: Nagyon fönn voltál?
9: Van, nagyon fönn voltam.
8: Ide nekem mindegy.
9: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a fotógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána még levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy sejemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
10: Wow,
9: és azt mondtam, hogy
10: ma arról akarunk fotót.
9: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor meglátom ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
8: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom, azért nem most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy. Most
9: és múlva is ráéreztem, több megkívása, igen, mondtam tegnap, mi bajunk lehet?
8: Mondom, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
9: De tényleg ez a két állás van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága igen. Szituáció.
8: Most jön van.
9: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában, úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
10: De példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
9: Igen. Röcögös testeket
10: példakép
9: elővenni.
10: Vagy.
9: Igen. Minden, jöhetnek. És figyelj, te semmi nem fog tenni.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.

0: Szóval kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósit Rádió Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
1: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lesz.
2: De figyelj, ezen gondolkoztál?
1: Ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és

0: Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Én évek óta látom, hogy mit csináltuk 50 pluszban.
1: És egy kifejezés még neked, welcome to the other side, és megkezdve is. Alex Kendjüvel, a Bamboléóval köszöntjük a rádió egy hallgatóit, igaz?

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosi trédió show, Hanvai Pidzsi pedig belépett abba a klubba, amiben mi a Bálennyal egy ideje benne, mondjuk a Bálenny nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubi egyébként, Pidzsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarul és jól lesz, mint a Bálenny, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden.
2: Én rájátszok. Nagyon durva, és hát az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előre, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, hát

0: Gigivel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire. Tök jó. De mikor számon kérnek, a fogalmat is jó.
2: És elnézik, az a jó benne.

0: Mondtam.
1: Mondtad neked a
0: születésnaposan? Igen. Jó van, csak kérdezem, hogy mondta, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy a Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy Rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Lővenbei Norbi.
0: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született, hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
0: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszembe, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
3: Így nekem meg az jutott eszembe a Hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a rádió egyen, de most biztonságban.
2: Küldet lehet, hogy játszom.
3: Ne,
2: kérlek, ne küldet.

0: Ez a Rádió 1 esti sója, a diszkós itt Rádió Show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hanvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon diszkós itt lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy majd visszatértem, és megyek a Szelidítóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, ideig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jól lesz.
2: Most pedig valami új a biztonságos stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet.

0: c'è chi così mai slager me disco shit radio show buccio su mestiere DJ Junior barattile e shumogom az 50. születésnapja ünneplő Hanvai PG. Én DJ Junior voltam, az a búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fogok pörgetni majd klasszik house-okat hajnali fél kettőtől. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, ez zenélek Hanvai PG voltam, ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma, ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok rég és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok!
1: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballószögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madara, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal, a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Aha, persze nem lesz.
1: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja.

Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Homboy PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai,

0: Fizetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió 1-en, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: Heard Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ezt pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ez nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en. Haver is married.

0: AM to PM a Rádió 1-on a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növi ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothing-ból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

A Fischernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanám, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, de szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fischer, na mindegy, Fischer, és Toons and I közöse következik a Favor, itt a Rádió 1-en, Over is már Radio Show-ban.

0: mutatta be. Andri zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytkör. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. Newfik 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék.

Balázsékkal. A Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Tibi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: indult este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Mambol és az Alex Kencs természetesen. Milyen tisztelt kollégák.

0: is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco, szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jugel, Ultranate, Moving to the Sun.

Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye hát vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá. Save Me Tonight, Arnokoszt remixében.

0: jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Vedusa és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: Még nyúlvik a lemezjátszóknál, hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regali

0: vezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt.
1: Egész magyar.

0: Unió pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok rádió egyesek! Amivel elindulunk, az nem más,

az egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a Word is My Radio Show-ban.

0: ma is. Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World Is Mine Radio Show-ban.
1: Ciao, Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Dó van a Go Home. Éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszói mögött a Crazy Boys.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegő.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk, ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy

bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

0: Élvezzétek a szombat éjszakát, jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszakát.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger, mert egyébként pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betétdalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátran lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között

Zodiac. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Csak igazi mai sláger megy, de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja befektetős tévéműsorokat, sőt, ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Igazi mai sláger megy, jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak. A Szántódrémi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vik és a BSV is fellép majd a hajón. Óriási élmény lesz. A Turn Me On-t indítom már is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.